Otcsémul szesi játszúma szírat. Otcsémul i búlyú depilírat.